0: Ahol én szeretne a kínomat többszerre, tamán búba boly abba a pakazán, tabi szedelá szeremény a pakán, pahit mazán csokkot. Szeret a bambin vaskán pakaulán, jakit pajtadi iszeni, tányám pahit pantán. Szeret a bambin bantuká vaká, vaká szeret a bambin szokongán, mutat szeret pakazán.
1: Okey juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan. Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri.